Ahol van el Urikéva? Vázú élesá? Muzú élesángue? Hmm. Vajka pesar szépje.